0: Computing Sound.
1: O Rádio, repríza.
2: Szevasztok, ez itt az O-Rádió elektronikus zenei műsora, a Floating Sounds. Én Horváth Csaba vagyok, és a mai elektronikus zenénk inspirációját B. Svensson adta, remélem szeretitek őt. Ha igen, akkor biztos be fog jönni ez a mai műsor, ilyen kicsit pszichedelikus, kicsit nomád adással készültem nektek, úgyhogy csapjunk is a lovak közé, vagy a tevék közé. B. Svensson Hazy Eyes című dalával indítjuk a műsort, aztán Pax és a Ritual következik, majd Stavros Designer X im Garten című dalát is elhoztam, majd Mia Mia, végül pedig Sahale Sapana című dalát is meghallgathatjátok. Ez lesz az első blokkunk kínálata, de a folytatásban is hasonló dalokra számíthattok, úgyhogy vegyétek is fel a poncsótokat, meg a kalapot, a fülhallgatót, és sétáljatok egy nagyot a szabadban, szerintem ez az adás ahhoz tökéletes lesz, úgyhogy jó zene hallgatást kívánok!

0: O-Rádió. Repríza.
1: Ez itt még mindig a Floating Sounds az O-Rádióban, ahol ma Nomad Technót hoztam nektek. Island Man-nel és Alice Dubával megyünk tovább, a Dimitro című dalukat hallhatjátok. Majd itt lesz Badu és a Kids of Tibet című szerzemény. Aztán Parallel és Abundance következik a The Smooth Gardens-szel, ennek is a rádióbarát verziójával. Majd ismét Island Man és a Future Days. Ezután pedig Mire és Tüje Curtis Paloma című dalát is elhoztam. A sort pedig Hratcsal zárjuk, a Deep Strings originál mixa lesz itt nálunk hallható. További kellemes zenehallgatást kívánok!

0: O Rádió. Repríza.
1: A Tunnel Visions és a Guava című dallal folytatódik a révedezés itt a Floating Soundsban. Korály és Nick Faldrau a Vahiba című dala következik, ez egy újabb originál mix itt nálunk Floating Soundsban. Ezután Omeria, Batu Boris és Depart Tavern című szerzeményét hallhatjátok, de itt lesz Kosz és Jore, Out Mutual Friends-e is. A sort pedig Satori és az Ikai Dark című dal zárja. Azt hiszem, hogy továbbra is garantált jó kis sivatagi hangzás.

0: O Radio, repríza.
1: Szatori hallottátok itt a Floating Soundsban, és lassan vége is az adásnak, de még lúgok nektek fél órányi zenével, úgyhogy hallgassátok nagy szeretettel. Island Man Jacob Gruevich-sel kiegészülve a Kara Toprak következik, utána Xikue és a Rio Negro című szerzemény, de itt lesz Hratch és a Monkey Mind, valamint Jacob Gröning és a Hangover, ezután pedig Armen Miran, For Eternity című szerzeménye, a sort és egyben a műsort pedig El Mundo és Zazu közös dalával, a Can You See What I See cíművel zárjuk. Köszi, hogy ma is velem tomboltatok, habár azt hiszem, hogy ismét egy laza adás sikerült nektek ide leraknom. Remélem, hogy élveztétek. Én Horváth Csaba vagyok, a jövő héten innen folytatjuk. Szevasztok!